0: Ez próbálják átni. Csősz kormányzom.
1: Rendben.
0: Csájték.
2: Csájték.
0: Confirm the occupants have exited the structure, please.